0: ilyen kisülékben, a ami, hát rögtön az
1: Radio Gurbada FM द्वारा चाहे मजारी संदेश